0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Bitangió Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban. Like this.

Mr. Stuart Kershaw.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk. Come on, flip the script is in the house, yeah. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah. Flip the

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

0: Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.
1: Sorry, you're the one who left. Listen, I'm gonna be late for work.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszel megsercett bronztérgő repett sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: most ez a kedvenc.
1: Bitongyó Rádió.
2: Sit together on the sofa,

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Ez a Bitangyó Rádió. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Köszönjük a nagy tapsot!
1: Bitang Jó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Italia Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Tangó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

a 80-as. Together forever and never, two pass. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, ez itt a Lazulási cím műsor. Sok szeretettel várok minden kedves hallgatót, szóljatok a maminak, a papinak, a haveroknak, a barátoknak, és aki él és mozog, mert lazulni fogunk. Gyertek, várok mindenkit a chatfalunkra.

0: Urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hejó, halihó, kellemes délutánt kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket. 2026. szeptember 15-e van, keddi nap. Enikő és Melitta névnapja. Nektek boldog névnapot, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, ugye? Hát van to you, ugye? Hát kérem szépen, fantasztikusan süt a napocska, jelenleg itt Budapesten, Kőbányán, ahol én lakok, 23 fok van, de a napon azért több volt, éreztem én is, és hát mondhatom azt, hogy jön a vénasszonyok nyara, hát ki tudja, ugye? Azt se tudom, mikor van. Na de mindegy, én üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel, és van nekünk egy chatfalunk, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com, üdvözlöm az itt lévőket, kedves Bubu 81-et, Csámpás Rozi, Kata, Pista 67-et, Rockerlány 94-et, és kedves Zsuzsit, kellemes lazulást kívánok mindannyiótoknak. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, a társalgóba, ahol 48-an vannak. Nagy puszi nektek is, és hát kellemes lazulást, ugye? Hát kérem szépen, nagyon sokféle zenét hoztam, és hát remélem mindenki kedvét fogja lelni magát benne, jó kedve lesz tőle. Jön, érkezik Europe, végső visszaszámlálás remixben, aztán Black Eyed Peas, bum bum, na figyelj, fülej!

Merem remélni, hogy mindenkinek jó napja van és jól érzi magát, és hát kitartást kívánok azoknak, akik éppen dolgoznak a melóhelyen, kecsölnek.

Hello, hallihó, hello, bello, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a műsoromba. Én még mindig Szil vagyok, 18 óráig leszek veletek, és szórakoztatlak benneteket, bizony, hát legalábbis megpróbálom. ugye? Aztán 18 órától 20 óráig érkezik a Roni és a zenei káosz. Aztán lehet, hogy nem, hát még nem tudom, mert ki tudja, a Roninál nem lehet tudni, ugye? Vagy esetleg a hajrázás, ez a kettő van. Úgyhogy kérem szépen, ez a mai menü a mai napra vonatkozóan. Kézi sajnos most nem tud adásba jönni a mai napon, úgyhogy ez van. Na de hát majd érkezik, és majd fog nektek jó kis zenéket tolni ő is. Jön érkezik Ida Core, I Let Me Think About It, egy jó kis régi zene, aztán Metcon is érkezik, méghozzá Begin 2009-el. Fogadjátok sok szeretettel, figyelj!

Hát, kedves Csempás Rozi, nem tudom bevállalni a kézi műsor idejét. Amúgy szívesen bevállalnám, de adás után nekem el kell mennem itthonról, szóval nem érek rá.

Tudom, azt mondod, hajoljak közelebb, hát ez van. Nem akarom, hogy éhezzenek a gyerekek. El kell menni bódba, ugye? Hát mert hogy ugye Szil este jár boltba. Ugye volt a Covid, és ugye be volt szabályozva, hogy ki mikor mehetett vásárolni, úgymond. Hát ugye a nyuggerek mehettek reggel. Reggeltől estig. Na jó, nem csak reggel. Aztán ugye rászoktam arra, hogy mikor Covid volt, mindig este mentem vásárolni, és ez így meg is maradt. De jobb is, mert nincsenek nyuggerek. Ennyi. Bár nincs bajom az idősebb korosztállyal. De például az a halálom, amikor állok kosárral, ugye, és a párom válogat, és ugye én mozgáskorlátozott vagyok valamilyen szinten, és a kezembe a bot, és a ritték belém jönnek kosárra, szóval az a halálom. Aztán hát vannak olyan történetek, hogy bum, belém trafál úgy rendesen, vagy éppen csak, hát igen, akkoran csúnyán tudok nézni én is. Hát nem segbe löknek, hanem derék tájon, és hát az, azért az úgy nem kóser nekem. És elmondom, hogy nem is nyugger volt, hanem egy férfi, egy hát 40 éves körül lehetett talán. Aztán előtte egy néni, aztán majdnem minden napra kijut nekem, ha megyek vásárolni. De hála Isten nem járok minden nap, azért olyan jól nem megy.

Zsuzsi Pista, éltek még? Rockerlány 94. Hát kár, hogy most jöttél, mert ma nem lesz rockzene. Tegnap volt Rockvillám este 8-tól. Minden hétfőn este 8 órától van Rockvillám. Csupa-csupa rockzene. És Oszcián is volt, képzeld el. Hát bánom, hogy nem voltál itt a chat falon. Na de jövő héten is lesz hétfő.

Üdvözöllek, Nefertiti, nagy puszi neked is, kellemes zenehallgatást, érkezik egy kis Nirvana feldolgozás, Smells Like Teen Spirit.

Szóval itt a chatfalon éppen az élő adásokról beszélgetünk, és hát nekem ez így bőven elég, hogy élőbe zenélhetek nektek. Én nem vágyok más felületekre, kétszer voltam őszvisz. Elég is volt, nem azért, mert nem volt jó, jó volt, szép volt, jó volt, de köszönöm szépen, ennyi. Na jó, bevallom, Szil egy kicsit szégyenlős. Úristen, szakad a plafon.

Hát szóval rájöttem, hogy nem nekem való az ilyen helyek, ugye, mert megbántják az embert, és akkor jó, hát én nem vagyok egy Barbie baba, én ezt nagyon jól tudom magamról, de vannak nálam csúnyább nők, én azt gondolom. És hát ugye kapja az ember a negatív jelzőket, nincs nekem erre szükségem, én azt gondolom.

Mondjuk soha nem is érdekelt, hogy ki mit gondol rólam, hála Isten. Én mindenkiről csak a jót tudom feltételezni, hát én ilyen kis szende vagyok ilyen téren. Aztán tudjátok, tapasztal mindig az ember jó és rossz dolgokat egyaránt. Én úgy jellemezném magam, hogy a ronda is finom, mint a csokító.

Hát kedves Csámpás Rozi, én Szende vagyok, de már nem Szűz, én Bika vagyok. Na hát csajok, örülök, hogy jó a kedvetek, ez a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát itt a falon. Gyertek, gyertek, várok mindenki itt, bizony, bizony. Jön, érkezik Lady Gaga, Love Game.

Jön érkezik R.E.M. Losing My Religion Ramon Chrysler remixben itt a Bitang Jó Rádióban.

Hey ho, halli ho, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a lazulási műsorba. Bizony, én 18 óráig vagyok veletek, aztán érkezik majd 18 órától 20 óráig kedves kollégám, a Roni és a zenei káosz. Tartsatok majd vele, akinek van ideje és kedve. Bizony, bizony, Roni is nagyon jó zenéket fog tolni nektek. Na de van egy kis meglepcsim, kedves rockerlány 94, most csak így neked kedvezek, azért, mert hogy feljöttél ide a chat falunkra. Egy oszcián zenét hoztam, mesél a tél, fogad sok szeretettel.

Jön érkezik Don Diablo és Softek, Satisfield mind egy Alex Milano kis mashupban, köntösben, hát egészségetekre.

Hát kedves Biborka, csak azért mondtam így, mert én nem nagyon látom az előadót, mert sajnos kicsi az ablaka a programnak, úgyhogy, ja. De nyilván jó zene, én azt gondolom, aztán majd eldöntitek, persze nyilván. Minden esetre nem alszunk el, ez Hodziher.

hamarosan érkezik egy vadi új zene. És a legújabb zene átdolgozása, ami még újabb, Tóth The Sun, Extend Mix, Mix az előadó MDMK. És természetesen az énekes nő útra néz.

Jön, érkezik Red Jox egyik dala, a dal címe Red Scorpion, Vörös Scorpio. Remélem nem fog senkit megcsípni. Üdvözöllek, nagy puszi neked, kedves havajókor jöttél.

Hey ho, halli ho, hát remélem tetszett a Red Jog zenei nektek, kedves hallgatók. Hát bizony, bizony, ő egy nagyon-nagyon rokon szenves fiatal ember, és hát ugye köztudott, hogy ő csak nekem szállítja a zenéit, úgyhogy innen a Bitangyó Rádióból ismerhetitek meg a zenéit, és én néha leszoktam adni pár zenét tőle, de remélem, hát, hogy tetszett a zenebona, és jól érzitek magatokat. Hát az adásterv a következő, ugye? 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik kedves Roni kollégám, és hozza a Zenei Káosz című műsorát, tartsatok majd vele. Én bizony holnap is érkezek, retroval, bizony retro adás lesz, úgyhogy várok holnap is 16 órától mindenki csak szeretettel itt a chatfalunkon, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Jön érkezik On Republic, Apologies, aztán Madcon és Otto Knopf's Don't Worry. Figyelj, füleje!

Nos, kérem szépen, itt a Bitangyó Rádió chat falán nagyon kell vigyázni a csajokkal, fiúk. Bizony, szeretnek lopkodni bizonyos dolgokat.

Nos, kérem szépen, egy kicsit megkoronázzuk ezt a mai napot, hozok egy zenét Koronától.

Íme egy kis újdonság, vagy nem újdonság, fogalmam nincs mi a címe, mert hogy nincs címe ennek a zenének. Zene.

Figyeljen, érkezik Lionel Richie, Al Aaron III, Bob Sinclair. Hát nem tudom, mi van ide írva, mert nincs tovább. Úgyhogy ez fog érkezni most.

Remélem már mindenki kellemesen el van lazulva, már csak azért is, mert 10 percen van vissza, és érkezik Roni zenei káosza, ne menjetek sehova!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy igazi ébresztő zene, ébredjetek!

18 órától 20 óráig érkezik Roni és a zenei káosz. Tartsatok majd vele 2 perc múlva. Én köszönöm, hogy velem voltatok ma is. Holnap is érkezem 16 órától. Ha jót fogunk retrozni, mit szóltok hozzá? Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok, hallgattatok. És remélem, hogy mindenki kellemesen ellazult. További szép estét kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Szia voltam, hello bellók!

0: Szép kor esti kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Szeptember 15, kedd van 18 óra múlt 4 perccel a magyar idő szerint, mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Mindenek előtt hadd köszönjük meg Szilnek az elmúlt két óra fergeteges adását. További jó pihenés nektek. És mindenkinek további oszorakozást itt a Zenei Káosszal. Lássuk, ki van itt ma este velünk? A Bitangyó Rádió chat falán itt van velünk Zsuzsi Pista 67, Nefertiti Csámpás Rozi Bubu 81, Xil még itt maradt egy kicsit velünk, na meg a két állandó robotunk, Artu Dito és Bobby. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak ivonface.com csetesek. Ha minden igaz, Ironella és Little Evil Devil. Talán még más is, aki igen, emel fel a kezét, úgyse fogom látni. És természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. És bizony-bizony, ma káosz! Szóval gatyát felkötni, hölgyek bugyit ledobni. Miért? Mit képzeltetek? Hova jöttetek?
1: Well, well, well, what do we have here? I cannot believe you traveled all this way to come onto my base and to waste my time. Where do you think you are? A vacation?

Ő volt Captain Jack in the Army Now 2017-ből. Bizony, bizony, ez itt nem játék. Vigyázzunk, mit csinálunk. Még a végén visszakerülünk az időbe. Let's

Ő volt nem más, mint Pitbull és a Back in Time. És ha már visszamegyünk az időben, akkor zenével is menjünk vissza. Mondjuk kezdjük egy kis Abbával.

Voltak az Abba és a Lay Your Love on Me. De ez a szerelemmel is egy kicsit vigyázni kell. Ha túl sok, akár még toxikus is lehet.

Britney Spears és a Toxic. Megyünk is tovább újabb hölgyel. Ő is nagy bálvány volt. Még annó. Jó, annyira régen nem. Szerintem még mindig jól tartja magát a hölgy. Ő nem más, mint Christina Aguilera. Jöjjön a cukros bácsi!

Christina Aguilera és a Candyman. Na és akkor mit szóltok, ha tartjuk el itt most? Látom, Csámpás Ozi nagyon bejött. És közben Bíborka is megérkezett a Bitongyó Rádió csetfalára. Érezd jól magad! Jöjjön! Egy kis medley, azt szokták mondani. A druszám, vagy én vagyok az ő druszája, mivel hogy ő lenne idősebb, ha még élne. Elvis Presley, középső neve Aaron.

next morning. Csapáshoz nem úgy bejöttél, hanem beindultál. Csak vigyázz ne, hogy nedves legyen túlságosan. Ajánlatos a Tenna Lady.

Ők voltak a Stars on 45 egy Elvis medleyvel. Hát itt a lányok nagyon beindultak. A Bitöngő Rádió chat falán. De van nekem egy olyan érzésem, hogy itt valami változás lesz.

Black Eyed Peas és az I Got a Feeling, vagyis van egy érzésem. Na, nem az, hanem az, hogy stílust váltunk. Kapcsolunk egy kicsit a magasabb fokozatra. Jön Alphonse és a Busta Boy.

0: Műsor előzetes következik.
1: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. Music Mixbox szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától MC Csabával a Pitangyó Rádióban.
1: Ők voltak a Alfonz és a Basta Boy a Pitangyó Rádióban. Megyünk is tovább, kis stílusváltás, mert ház itt a káosz. Nem mással, mint Ronival. Jön Wiz Khalifa. A sárga, pontosan a fekete és a sárga.

Wiz Khalifa és a Black and Yellow itt a Bitangyo Rádióban. És akkor megyünk is tovább, egy hölgy, akivel mondanám azt, hogy találkozunk, de csak látni fogom majd szombaton. Ő nem más, mint Sissy Catch. Na meg a Soul Survivor.

Sziszi Kecs és a Soul Survivor itt a Bitangyó Rádióban. És ez még mindig a zenei káosz, nem mással, mint velem, vagyis Ronival. Folytatjuk tovább, nem mással, mint egy úriember fog jönni. Ő Joe Cocker. És énekelni fogunk a mai estéről. Jöjjön tonight!

Joe Cocker és a Tonight itt a Bitangyo Rádióban, vagyis ma este, bizony-bizony ma este Káosz Ronival, vagyis velem. Na de vigyázzatok, mert most már előtt a levegő, remélhetőleg most már eső is lesz, mert sok helyen eléggé hiányos. Szóval vigyázzatok, legyen mindig veletek, esernyő!

Ő volt Rihanna és az Umbrella. Megyünk is tovább, jöjjön egy kis remix. Ma nem nagyon volt, de lesz, nem kell megijedni. Dr. Dre és Snoop Dogg. Na meg Brunóka. Jön a lusta mackó, vagyis Lazy Bear Remix itt a Bitangyo Rádióban.

Dr. Dre és Snoop Dogg közöse. Ez ott a Lazy Bear Remix. Na és akkor maradjunk még mindig egy kicsit a stílusnál. Jön Sir Mix-a-Lot. Na meg, hogy illusztráltam a weboldalon. Baby got back.

Ő volt Sir Mix-a-Lot és a Baby Got Back itt a Bitangyó Rádióban. De jól tudjátok, ez itt a Káosz zenei. Na jó, a fejemben is, de ez van. Folytatjuk tovább nem mással, mi Janicsák Mecával. Jöjjön a labirintus!

Jani Csakveca és a Labirintus egy Brand D Extended Remixben. Megyünk is tovább. A diszkósított rock ma nem volt, de ezt most pótolni fogjuk. Jön nem más, mint Evanescence. Bring Me To Life egy Red Call J-Nix Peteri bootlegben. Itt a... majdnem azt mondta harázás, de csak azért, mert Evanescence nem harázás, hanem zenékáosz, na mindegy, tudjátok ti.

Ők voltak az Evening Sense és a Bring Me To Life egy Red Card Shade Nick Spiteri bootlegben. Na és akkor térünk vissza még egy kicsit az eredeti dalokra. Jön egy kis latinos, jó, Sampol annyira nem latinos, csak egy nagyon kicsit. De majd utána jön Daddy Yankee, aki nagyon is latinos. Szóval Sampol! És a Get Busy. Shake that thing, miss. Can I shake that? Riszálni, riszálni.

Sean Paul és a Get Busy itt a Bitangya Rádióban. És ahogy ígértem, Latino! Jöjjön Daddy Yankee! Na meg valami, ami manapság egyre drágább. Ez nem más, mint a benzin, vagyis gasolina!

Daddy Yankee és a Gasolina itt a Bitangi a rádióban. De hogy elnézem, itt valami készül ellenem. Csapáshoz és Bíborka valamit nagyon süttyolnak ottan. Van egy olyan érzésem, hogy mindjárt keresztre feszítenek itt engem.

Ők voltak az Army of Lovers és a Crucified itt a Bitangyo Rádióban. Haladjunk is tovább. Jön az ausztrál bálvány. Ő nem más, mint a kis kócos Kylie Minogue. És a Can't Get You Out of My Head.

Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.

0: Lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
1: Lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: P.
3: P.
2: No.
3: No.
2: Ki.
3: Ki.
2: O.
3: O.
2: Pinocchio.
4: El volt Kylie Minogue és a Can't Get You Out of My Head. Folytatjuk tovább egy kis Floridában, na meg T-Pain. Low, vagyis lefele.
5: Let me talk to my

Florida és T-Pain, ez volt a Low. Na de akkor figyeljetek csak egy kicsit. Feltevődik egy nagyon nagy kérdés. És ezt a kérdés, hát többször is megszokott, el szokott hangzani. Nem máshol, mint a halpiacon. Vagyis a kérdés, mennyibe is kerül a hal?

Hey, Scooter! How much is the fish? Na és ha már fish, akkor legyen fish, mert jön fish.

Ő volt Fish, és ne is figyelj rám, itt a Bitangyó Rádióban. Lassan-lassan lejár a műsoridőm. Jöjjön még egy-két dal. Először is Model Talking. Jöjjön a Sherry Sherry Lady egy kicsit felturbozva.

Modern Talking és a Sherry Sherry Lady egy kicsit felturbozva, és Biborka lassan-lassan most már pihenőre veszi. Jó pihenés neked, köszönjük, hogy itt voltál, várunk vissza. Mi meg haladunk tovább. Jöjjön Tiesto és Edward közöse. Na meg az egyedül a sötétben.

Sziasztok, és Edward közöse, ez volt Alone in the Dark. És ha már sötét, akkor mielőtt elköszönjük tőletek, jöjjön nem más, mint természetesen Erotic Head Over Heels.

Ők voltak az Erotic, na meg a Head Over Heels. Lejátszóban pedig már az NSYNC és a Bye Bye Bye. Megköszönöm mindenkinek, hogy ma este is itt vagytok velünk. A Bitongyon Rádió chat falán bírtánk még Szusszal, Pista 67, Csámpás Rozi, Bubu 81 és Bíborka. Na, a két állandó voltunk, ők mindig itt vannak. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak a heavenface.com csetesek, ha minden igaz, Ironella, Red Evil Devil, na és természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Nem kell félni, holnap is lesznek műsorvezetők. Ami biztos az, az, hogy itt lesz veletek nem más, mint Xil. 16-18-ig. Pinocchio helyett, ha minden igaz és jól értettem, akkor jön hozzátok Wolfi. És 20-22-ig itt lesz veletek nem más, mint Pete. Velem legközelebb jövő kedden 18-20 óráig. Készítsétek a hajatokat! Indul a hajrázás! További szép estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok!

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

mikrofonnál Lelkes István, alias Pip.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, te olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Was heißt da Taube? Habt ihr kein Hintel da?
1: Az önkedvencei. Otthon. Autóban. Vagy kirándulás közben. Az önkedvencei. A 80-as...

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok,